Radio Agakiza ku isoko yukuri turabandanya n'ikiganiro akayabagukeza. Ni mu gihe Jonas ari amucariza ngo yifije akagukeza ngo papa ngo na mama uyibone nawe hamwe n'abavukana Bose Claude na Dine ati bakayabagukeza. Natwe ngo tugira akayabagukeza. Reka tugushimire cyane Jonas.